0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Gondolkozott már azon, hogy honnan volt pénz arra az új buszjáratra, amivel reggelente munkába megy? Vagy hogy kiállta a cehet, amikor a szomszédos elhagyatott gyárépületből egyszer csak kulturális központ lett?
4: A városok és régiók Európa szerte folyamatosan változnak. Változik a városkép, egyre zöldebbé válik a tömegközlekedés, és új szolgáltatások jelennek meg. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy a változások mögött uniós alapok állnak, amelyek kifejezetten azért jöttek létre, hogy támogassák a városokat és javítsák a városlakók életminőségét.
3: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan segíti a városokat az uniós finanszírozás a mindennapi kihívások kezelésében és a helyi életkörülmények javításában.
4: Minden város más és más. Eltérőek a gondjaik, a lehetőségeik, az igényeik. Sok fontos fejlesztést uniós finanszírozásból valósítanak meg. Legyen szó az előregedő infrastruktúra korszerűsítéséről, a tömegközlekedés fejlesztéséről vagy bármi másról, az uniós források számos területen segítenek javítani a városok élhetőségén.
3: A támogatásnak ez az alapgondolata nem új. Az 1972-es párizsi csúcson merült fel először, ahol az európai vezetők felismerték, hogy a régiók közötti nagyobb különbségek hátráltatják a növekedést és korlátozzák a lehetőségeket. Egyes területek prosperálnak, mások meg csak vegetálnak. Ahogyan Albert Borchett, az Európai Bizottság egyik akkori biztosa az egyik sajtónyilatkozatában egyértelműen megfogalmazta,
5: azt is látni kell, hogy gazdasági, politikai, de humánus okokból sem engedhetjük meg, hogy ilyen egyenlőtlenségek legyenek a közösség különböző régiói között, különösen, ha egy integrált Európát, valamint egy gazdasági és monetáris uniót akarunk kiépíteni.
3: Megoldásként az az ötlet született, hogy európai szinten egyesíteni kell pénzügyi erőforrásokat, és ott kell őket felhasználni, ahol ezzel a legnagyobb javulást lehet elérni. Ebből az elképzelésből nőtte ki magát a mai kohéziós politika. Az EU a mai napig arra használja, hogy csökkentse a régiók közötti egyenlőtlenségeket, és lakóhelyüktől függetlenül hasonló életkörülményeket biztosítson az embereknek.
4: A kohéziós politika törzsét négy finanszírozási program képezi. Ezek egyike az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amely, mint a neve is mutatja, földrajzi alapon működik. Olyan beruházások finanszírozásában segíti a városokat és a régiókat, mint az infrastruktúra fejlesztés, a tömegközlekedés korszerűsítése és a digitális innováció. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhető például, hogy a németországi Essen és a lengyelországi Vucs városában a korábbi ipari területeket kultúrnegyedekké és modern közterületekké alakították.
3: A kohéziós politika másik fontos pillére az Európai Szociális Alap Plusz. Fókuszában maguk az emberek állnak. Képzésekhez, a foglalkoztatást előmozdító programokhoz és közösségi projektekhez nyújt támogatást. Ennek az alapnak a forrásaiból tudott sok más város mellett Brüsszel és a portugáliai Coimbra is testre szabott képzési programokat kidolgozni fogyatékossággal élő lakói számára és színvonalas idős gondozási szolgáltatásokat biztosítani.
4: Azután ott van maga a kohéziós alap, amelyből az EU nagyléptékű infrastrukturális projekteket támogat a kevésbé tehetős uniós országokban. A kohéziós alapból forrásokhoz jutnak a közlekedés és a környezetvédelmi projektek, például a vasutak és a víztisztító rendszerek, amelyek szintén a városok javát szolgálják.
3: Végül, de nem utolsó sorban, nemrég jött létre az igazságos átmenet alap, amely azoknak a régióknak segít anyagilag az ökológiai átállásban, amelyekre aránytalanul nagy terheket ró az Unió 2050-re vállalt klímasemlegességi törekvése. A spanyolországi Asztóriában és a görögországi Nyugat-Makedóniában például ez az alap segít a helyi közösségeknek leállítani a széndioxid intenzív iparágakat és helyettük újakat meghonosítani. Röviden tehát ez a négy alap nyújt pénzügyi támogatást a helyi fejlesztési, képzési és munkahelyteremtési, a jelentős infrastruktúrális, illetve a zöld átállást segítő projektek megvalósításához.
4: Az Európai Parlament kulcsfontosságú a kohéziós politika sikere szempontjából. A bizottsággal és a tanáccsal együtt ő határozza meg az uniós alapokra vonatkozó szabályokat, és hagyja jóvá, hogy mennyi forrás jusson az uniós költségvetésből a kohéziós politika céljaira. Arra ösztönzi az Európai Bizottságot és az uniós országokat, hogy érdemben támogassák a helyi és regionális önkormányzatokat, mert azok jelentős szerepet játszanak az uniós döntéshozatali folyamatban. 2025-ben Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a Régiók és Városok Európai Hetét megnyitó beszédében a következőket mondta.
6: Cohesion policy is a monument to this mission.
7: A kohéziós politika ennek a törekvésnek a megtestesülése, és egyúttal az Unió egyik legfigyelemre méltóbb vívmánya. Az európai egység és szolidaritás élő bizonysága. Jól példázza, hogy hogyan fog össze Európa a tettek szintjén azért, hogy a fenntartható növekedésnek és a társadalmi fejlődésnek valamennyi régió és valamennyi polgára javát láthassa. Minden felújított iskola, minden új digitális központ és minden tiszta energiaprojekt, amit részben az Unió finanszíroz, kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió valódi változást hoz az emberek életébe.
3: De hogyan juthatnak hozzá az uniós városok ilyen forrásokhoz? A folyamat általában lokális szinten kezdődik. A helyi önkormányzatok azonosítanak egy problémát vagy egy lehetőséget, például sok náluk a fiatal munkanélküli, túl magas a középületek rezsie, esetleg van egy elhanyagolt városrész, amely több figyelmet érdemelne. Ezután kiválasztják a legmegfelelőbb uniós finanszírozási programot, és részletes projekttervet készítenek. A tervben kifejtik, hogy pontosan mennyi idő alatt mit szeretnének csinálni, kik lesznek a projekt haszonélvezői, és hogyan hat majd az egész a helyiek életére. Ezután a projektterveket nemzeti vagy regionális szinten értékelik az uniós alapok kezeléséért felelős hatóságok. A sikeres pályázók megkapják a kért forrásokat, azután általában több év áll rendelkezésükre tervük kivitelezéséhez.
4: Az alapötlet egyszerű. A városok megfelelő támogatás mellett sokat tehetnek azért, hogy zöldebbé, társadalmilag igazságosabbá és válságállóbbá váljanak. Lehet, hogy ehhez a tömegközlekedést és az úthálózatot kell korszerűsíteniük, iskolákat kell felújítaniuk, de az is lehet, hogy új képzési programokat kell indítaniuk, kórházakat kell építeniük vagy bővíteniük, esetleg segíteniük kell a helyiek álláskeresését. Érdemes jól körülnézni, amikor valaki új buszra száll, vagy egy szépen felújított köztéren sétál, nincs-e kiírva a közelben, készült az Európai Unió társfinanszírozásával.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
8: Az Európai Ifjúsági Nagykárolydíj az európai demokráciát előmozdító projekteket jutalmazza, amelyek mind európai, mind nemzetközi szinten az összefogást és a kölcsönös megértést segítik. Arra a munkára irányítja a figyelmet, amellyel a fiatalok nap mint nap a közös európai identitástudatot erősítik. A 2008-ban alapított díjat az Európai Parlament és az Aacheni Nemzetközi Nagykárolydíj Alapítvány közösen ítéli oda évente. A pályázatokat először a projekt helye szerinti tagállam nemzeti zsűrije bírálja el. Ők kiválasztanak egy nyertest a tagállamon belül, a nemzeti győztesek közül aztán egy európai zsűri rangsorolja a díjra leginkább érdemesnek tartott három projektet. Az első három helyezett ünnepélyes keretek között veheti át a díjat a németországi Aachenben, ahová minden nemzeti győztes meghívást kap. május 22-én az idei fődíjat egy forradalmi nyelvi alkalmazás az Island belga készítői vehették át. Az appot kifejezetten menekültek és menedékkérők számára fejlesztették ki, hogy segítsenek elkerülni a kulturális különbségekből és a nyelvtudás hiányából fakadó félreértéseket. Hasznos kifejezéseket ismertet meg, játékokkal és történetekkel segíti a nyelvtanulást, és a felhasználóknak módot nyújt a kapcsolattartásra. Különböző tapasztalatokkal rendelkező, eltérő hátterű és társadalmi helyzetű embereket hoz így össze. Az ötlet először 2021-ben fogalmazódott meg az alkotókban, Menekültek apja menekülteknek címszóval. A második helyen két projekt osztozik. Egy litván mozgó múzeum, amely a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, valamint egy holland platform, amely az európai ügyekkel foglalkozó fiatal újságírók munkáját segíti. Az Utazó Klíma Múzeumot 2022. májusában hozta létre az Active Youth nevű litván projektorientált szervezet. A környezetbarát életmód népszerűsítése volt a céljuk. Négy hajókonténert rendeztek be, négy téma szerint, az elsőben a klímaváltozást, a másodikban az európai zöld megállapodást, a harmadikban a fenntartható gazdálkodást és az egészséges táplálkozást mutatják be, a negyedikben pedig tippeket adnak a fogyasztás csökkentésére. A kiállítás tematikáját és anyagait más országok is könnyen átvehetik. Az Európai Tudósító elnevezésű, szintén díjazott holland platform 2022-ben jött létre. Több mint 140 fiatal újságírót fog össze Európa minden szegletéből, hogy teret adjon az Európára fókuszáló újságírásnak. A tudósítói csapatnak, a webhelynek és a hírlevélnek köszönhetően a projekt teljes Európát lefedi. Azokat az olvasókat célozza meg, akiket nem csak szűk hazájuk történései érdekelnek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
9: V roce 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, Páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoah, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazily. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace Spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
14: 6023
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: 62 3
18: 6020 che?
19: 60 23
18: 6023
17: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 2024. április végi adatok szerint világszerte több mint 120 millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket üldöztetés, konfliktusok, erőszak, vagy éppen emberi jogaik megsértése miatt. Ez azt jelenti, hogy 69 emberből legalább egynek mennie kellett. A Föld teljes népességének 1,5%-áról beszélünk. Több mint 43 millió közülük a menekült. Emberek millióinak még állampolgárságuk sincs, hontalanok. Ők így alapvető jogaikat sem gyakorolhatják, nem jutnak oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkához, és nem mozoghatnak szabadon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a humanitárius válsághelyzetek megoldásáért. Csak az elmúlt évben 10 millióan keltek útra és menekültek el háborúk vagy a klímaváltozásból adódó vészhelyzetek miatt. És ez még csak a kezdet. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának legfrissebb jelentése szerint a lakóhelyüket világszerte elhagyni kényszerült személyek száma elérte a 120 milliót. Mintha Japán teljes lakossága indult volna útnak. Ha csak 2024 első hónapjait nézzük, emberek millióinak kellett elhagyniuk az otthonaikat Ukrajnában, a gázai övezetben, Szíriában és Szudánban, az egyre mélyülő háborús konfliktusok miatt. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mintegy háromnegyede olyan országból származik, ahol a klímaváltozás a mindennapokban is érezteti pusztító hatását. A háborús konfliktus elől menekülők között egyre többen vannak olyanok, akik saját hazájukon belül próbálnak menedékre lelni. Több mint 68 millióan vannak ezzel így a világon. Ők a legkiszolgáltatottabbak, hiszen gyakran veszélyes konfliktus övezetekben ragadnak és nem jutnak el biztonságos helyre. A menekültek és a nemzetközi védelemre szoruló más személyek száma mára elérte a 43,4 milliót. Az uniós jog különbséget tesz menekültek és menedékkérők között. Utóbbiak olyan személyek, akik menekültnek vallják magukat, és nemzetközi védelmet kérnek arra hivatkozva, hogy hazájukban veszélynek vagy üldöztetésnek vannak kitéve, illetve sérülnek emberi jogaik. Minden menekült még menedékkérőként nyújtja be kérelmét, de nem minden menedékkérő kapja meg a menekült státuszt. Abban az időszakban, ami kérelme elbírálására vár, a kérelmezőt menedékkérőnek nevezzük. A menekültválság az Európai Unió előtt álló egyik legfőbb kihívás. Számos uniós finanszírozási mechanizmus és program született a migrációs és menekültügyi kérdések rendezésére. Ezek abban támogatják a tagországokat, hogy kezelni tudják a menekült hullámokat, integrálni tudják a jogszerűen letelepedni kívánókat, és erősítsék a határok biztonságát. A legtöbb forrás a menekültügyi migrációs és integrációs alapból származik. A pénzt arra fordítják az uniós országok, hogy fejlesszék menekültügyi rendszereiket, a befogadási feltételeket és a nemzetközi védelem megadásának folyamatait, illetve elősegítsék a nem uniós állampolgárok társadalmi integrációját. A jelentős migrációs nyomásnak kitett uniós országok szintén részesülhetnek az alapforrásaiból, hogy jobban el tudják látni a nagyszámú bevándorló és menedékkérő fogadásával járó adminisztratív teendőket, illetve emberséges módon és az emberi méltóságot tiszteletben tartva tudjanak gondoskodni a jogtalanul belépők visszaküldéséről. Június 2024-ában az Európai Bizottság tervet fogadott el a migrációs és menekültügyi paktum közös végrehajtásáról, hogy a paktum által bevezetett új menekültügyi és migrációs szabályok 2 éven belül alkalmazást nyerjenek. 2024 végéig az uniós országoknak nemzeti végrehajtási terveket kell kidolgozniuk, amelyekben részletezik, hogy hogyan fogják átültetni ezeket a szabályokat a gyakorlatba. A közös végrehajtási terv 10 fő elemből áll. A menekültügyi eljárások hatékonyságának és a menedékkérők életkörülményeinek a javítását célzó fejlesztéseken túlmenően része egy közös migrációs és menekültügyi információs rendszer is, amely segít érvényre juttatni a tagországok közötti nagyobb fokú szolidaritás és felelősség megosztás szabályait, valamint egy olyan rendszer, amely az unión kívüli országokból szabálytalanul érkezők eljárásait segít lebonyolítani. Az Európai Bizottság által 2020. szeptemberében előterjesztett és az Európai Parlament és a Tanács által 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum a migráció tisztességes és fenntartható kezelésének egységes uniós megközelítése. Célja, hogy biztosítsa az uniós országok közötti szolidaritást és a jogbiztonságot, valamint az újonnan érkezők alapvető jogainak védelmét. Az említett kezdeményezések mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió átfogó szemléletet alkalmaz a migráció és a menekültügy kezelésében. Az azonnali segítségnyújtást olyan hosszú távú megoldásokkal ötvözi, amelyek az integrációt és az együttműködést hivatottak előmozdítani. Fontos azt is megjegyezni, hogy minden szakpolitikai intézkedés és pénzügyi alap mögött valós emberi sorsok állnak. Egyének és családok, akik biztonságot, stabilitást és esélyt szeretnének életük újrakezdéséhez. Az uniós kezdeményezések túlmutatnak a számokon és a politikán. Sorsfordítóak lehetnek. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio weboldalán.
1: Recita, una sola voce.
2: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada, mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
14: È stato lungo il viaggio?
13: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
14: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
13: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
14: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
13: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
14: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
13: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini. siamo per loro.
14: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
13: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: 62-3
6: 6-0-20 che?
9: 60-23
6: 6-0-2-3
1: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: bem como a defesa e a segurança da UE. Olhando para o futuro, os inquiridos colocaram a defesa e a segurança como as principais prioridades no reforço da posição da UE a nível mundial, seguidas das questões energéticas e da segurança alimentar. Enquanto 4 em cada 10 cidadãos afirmam que o papel da UE se tornou mais importante nos últimos anos, 35% consideram que permaneceu inalterado. Quase 3 quartos dos cidadãos afirmam que as medidas da UE têm impacto na sua vida quotidiana e 7 em cada 10 consideram que o seu país beneficia da adesão à UE. À medida que esta legislatura se aproxima do fim, 81% dos cidadãos têm uma imagem positiva ou neutra do Parlamento Europeu e a maioria gostaria que o Parlamento desempenhasse um papel mais importante. Comentando os resultados do inquérito, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou: "Estas eleições serão cruciais, uma vez que decidirão qual o rumo a seguir. Enquanto cidadão, terá uma palavra a dizer na definição do futuro da Europa. Vote. Não deixe que ninguém decida por si." O inquérito foi realizado em fevereiro para o Parlamento Europeu pela agência de investigação Varian. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast é-lhe trazido pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir outros podcasts na Rádio Europarl.
1: . 2005. Gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā
2: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno. E sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
15: Di cosa vi occupate?
14: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
15: Quali sono i vostri contatti?
14: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
15: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
14: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Right now, hanging quietly in our wardrobes, there's at least one t-shirt with a story we've probably never wanted to hear. The hands that made it may belong to workers who are underpaid, overworked, and denied basic rights. Growing the cotton needed to produce that t-shirt required land, chemicals, energy, and around 2,700 liters of water. It took all of that to make a garment we might wear only a few times. Behind that simple t-shirt, there's a journey worth understanding. Becoming more aware of its story is the first step towards making more conscious choices.
17: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we're looking at what the EU is doing to combat the negative effects of fast fashion. To understand how fast fashion keeps growing, we first need to look at ourselves and the way we consume. Shopping can feel good. In fact, studies carried out by Stanford, MIT, and Carnegie Mellon universities have shown that when we see a piece of clothing we really like, our brain releases dopamine, the chemical linked to pleasure and reward. And if an item is cheap, the feeling is even stronger.
16: Fast fashion brands have built their business models on this feeling. Think of online platforms like Shein and Temu, or mainstream clothing brands. They produce huge amounts of fashionable clothes at very low prices and release them very quickly. Trends change constantly. New items appear in shops every week. The message is simple: buy now, wear a few times, and move on. In Europe, between 4% and 9% of all textile products put on the market are destroyed without ever being worn. That's how fast fashion works.
17: Every year, each person in the EU buys around 19 kilograms and throws away about 12 kilograms of clothes. They enter our wardrobes and are quickly replaced by the next cheap item. But while the price tag may be low, the real cost to the environment and the workers who make these clothes is huge.
16: According to the European Environment Agency, the textiles industry is among the sectors that have the most damaging impact on the environment. It's one of the largest consumers of both water and land resources, after food and housing. Growing cotton, which is used to make fabrics like denim, requires enormous amounts of water and large areas of farmland. The pesticides used in cotton farming put the health of farmers and of people living nearby communities at risk.
17: The impact continues during clothes production. The textile industry is responsible for around 20% of clean water pollution worldwide, mainly due to the chemicals used to dye and treat fabrics. Fashion also contributes significantly to greenhouse gas emissions. Clothes are often produced through long, complex global supply chains and travel across continents before reaching our wardrobes.
16: And many garments are made from synthetic fibers, like polyester and nylon, which take hundreds of years to degrade. This has led to another growing problem: microplastic pollution. Every time we wash synthetic clothes, tiny plastic fibers are released into the water. Over time, hundreds of tons of these microplastics have accumulated in the oceans.
17: And when we throw clothes away, the story doesn't end there. Today, less than 1% of used clothing is recycled into new garments. Most end up incinerated, buried in landfills, or exported as waste. Mountains of discarded fast fashion items travel outside Europe, ending up in open landfills in parts of Africa where they overwhelm local systems and contaminate the soil and groundwater.
16: But the damage is not only environmental. Lola Sanchez Caldente, Parliament's former rapporteur on the EU strategy for sustainable and circular textiles, said,
18: "The fact that we have shops selling extremely cheap clothing means that the worker who made that garment is being paid very little. They likely have very little job security, are probably working in slavery-like conditions, and there may be no safety standards at all in the premises where they work."
17: In 2013, the Rana Plaza factory in Bangladesh collapsed, killing more than 1,100 workers. It was the deadliest accident in the history of the garment industry. The disaster exposed the unsafe and underpaid working conditions behind global fashion production. It forced sustainability and fair working practices into the global spotlight and raised urgent questions about the true cost of cheap clothing. For years, these realities have informed policy debates in Europe, putting the fashion industry higher on the political agenda.
16: In 2022, the European Commission presented the EU strategy for sustainable and circular textiles. The objective is simple. By 2030, clothes sold in Europe should last longer, be easier to repair, and include more recycled materials. As part of this strategy, here are some of the steps the EU has taken to combat the negative effects of fast fashion.
17: Firstly, there's the eco-design regulation. Since 2024, new eco-design rules have allowed the EU to set minimum standards for durability and product quality. In practice, this means clothes will have to be made to last, not just to sell. Have you ever noticed that zips are often one of the first things to break? Under the eco-design regulation, parts like zips and buttons will need to be more resistant and easier to repair.
16: Secondly, there's a ban on destroying unsold clothing. The EU has now banned the destruction of unsold clothing and applied the polluter pays principle. This means that brands must take responsibility for the waste they create and help cover the costs of collecting and recycling the clothes they put on the market.
17: Thirdly, a digital product passport is also said to be introduced. By simply scanning a QR code, consumers will be able to see where the raw materials came from, where the fabric was processed, and where the garment was sewn.
16: The European Parliament has consistently called for a shift away from the fast fashion model to a circular textile sector. MEPs have argued that clothes should be designed to last, repaired instead of discarded, and recycled at the end of their life. Through its work on waste laws and rules for sustainable products, Parliament has helped turn these principles into binding obligations for EU countries and for companies operating on the European market.
17: Dalara Burkhart, who led Parliament's work on sustainable textiles, said,
19: "We really have important tools that make more transparency for consumers possible. But in the end, we also have to make sure that we don't leave the burden on the shoulders of consumers, and we need to have mandatory regulatory basis for a sustainable textile sector."
17: So next time you pick up a t-shirt, pause for a second. Read the label. Ask yourself where the item came from and where it will go next.
16: It's time to rethink our wardrobes by trying to choose fewer, better quality pieces that defy fleeting trends and last for years. And when you want to save money, consider second-hand options, which also give clothes a new life.
17: Because behind every cheap item there is a cost. And that cost is paid by our planet and by people long after the trend has passed.

0: amikor az Európai Parlament képviselői nem a plenáris üléseken vesznek részt, parlamenti bizottságokban üléseznek. Az intézményben számos bizottság dolgozik, és mindegyik külön témával foglalkozik. De hogyan is működnek a parlamenti bizottságok? Amikor az európai intézményekről van szó, gyakran találkozunk bizonyos kifejezésekkel, elnevezésekkel, amelyek több mindent jelenthetnek, több különböző testületre is vonatkozhatnak. Ez a helyzet például a bizottság szóval. Jelentheti ugyanis az Európai Bizottságot, a három fő uniós intézmény egyikét, ám utalhat a parlamenti szakbizottságokra is, amelyek, mint a nevük is sugallja, az Európai Parlament részét képezik. Lássuk, miről is van szó pontosan ez utóbbi bizottságok esetében. Amikor nem a plenáris üléseken vesznek részt, a képviselők parlamenti bizottságokban egyeztetnek, amelyeknek az üléseit Brüsszelben tartják. Ezek a viták nyilvánosak, internetes közvetítésüket bárki követheti. De hogyan jönnek létre ezek a bizottságok? Az egyes új parlamenti ciklusok elején a parlament eldönti, hogy melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. A bizottságok mérete szakpolitikai területtől függően jelentősen eltér. A most kezdődött 10. jogalkotási ciklus első felében például a legkisebb bizottság 25, míg a legnagyobb 90 tagú. Politikai összetételük mindig az egyes képviselőcsoportok parlamenten belüli súlyát tükrözi. Az új parlamenti bizottságok az első ülésükön megválasztják elnökségük tagjait, azaz bizottságonként egy elnököt és legfeljebb 4 alelnököt. Az Európai Parlament elnökéhez és alelnökeihez hasonlóan ők is 2,5 évre kapják a megbizatásukat. A bizottságoknak saját titkárságuk van, amelynek mérete az adott bizottság méretétől függ. Most nézzük meg, hány bizottság van, és mely szakterületekkel foglalkoznak. A parlamentnek 20 állandó bizottsága van, amelyek mindegyike egy adott területre szakosodott. Például van költségvetési, halászati, kulturális és oktatási bizottság, a nők jogaival és az esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottság, hogy csak párat említsünk. A parlament vizsgáló bizottságot is felállíthat, hogy az uniós jog végrehajtása során felmerülő esetleges jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat kivizsgálja. Konkrét problémák kezelésére pedig időnként albizottságokat, illetve ideiglenes különbizottságokat hoz létre. Az intézményben jelenleg 4 albizottság működik. Az Emberi Jogi Albizottság, a Biztonság és Védelempolitikai Albizottság, az Adóügyi Albizottság és a Közegészségügyi Albizottság. Ezek mindegyike 30 képviselőt számlál. A különbizottságok megbizatása 12 hónapra szól, amely meghosszabbítható. Vegyük például a COVID-19 világjárvány tanúságaival foglalkozó különbizottság esetét. Ez a bizottság 2022. márciusában jött létre, kezdetben egy évre, amelyet később 3 hónappal meghosszabbítottak. 15 hónapos fennállása alatt több mint 30 meghallgatást és munkaértekezetet szervezett, amelyeken az Európai Uniónak és a világ többi részének a képviseletében több mint 200 szakértő és 8 uniós biztos vett részt. A különbizottság tagjai több száz dokumentumot dolgoztak fel és szövegeztek meg, tanulmányokat készítettek és 6 hivatalos kiküldetést is indítottak. Ennek a komoly munkának az eredményét az Európai Parlament egyik 2023. júliusában elfogadott állásfoglalása összegzi, amelyben megtalálhatók a különbizottság világjárvánnyal kapcsolatos következtetései és ajánlásai. És hogy miként illeszkedik a parlamenti bizottságok tevékenysége a ház munkarendjébe? A szakbizottságok legfőbb feladata a plenáris ülések előkészítése, azoké az üléseké, amelyeken a teljes parlament jelen van. A parlamenti bizottságok az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai alapján jelentéseket készítenek a parlament számára, és véleményeket adnak ki más bizottságok számára. E jelentések az úgynevezett jelentéstevők, hivatalos elnevezésükön az előadó feladatkörébe tartoznak, akikkel podcast sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben. A parlamenti bizottságok tehát megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, és adott esetben a plenáris ülésen megszavazandó módosításokat javasolnak hozzájuk, majd kijelölnek egy tárgyalócsoportot, amely a későbbiekben a tanács tárgyalóival egyeztet a javaslat részleteiről és további sorsáról. A bizottságok emellett kikérik a téma szakértőinek véleményét, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni. Végezetül a szakbizottságok elnökei a bizottsági elnökök értekezletén egyeztetnek egymással. Az értekezletnek szintén van elnöke, akit a tagok választanak meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ez a politikai testület koordinálja a bizottságok munkáját és biztosítja közöttük a megfelelő együttműködést. Összefoglalva tehát, az egyes parlamenti bizottságok konkrét szabályozási területekkel foglalkoznak, tagjaik pedig a plenáris ülésekre szánt jelentéseket készítenek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Zadnji evropski primarni in starorasli gozdovi so več kot le skupek starih dreves. So živi ekosistemi in dom neštetim vrstam, skladiščijo ogromne količine ogljika in so ključni del naše naravne dediščine. Imajo osrednjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam, vendar so ogroženi. V tem prispevku iz serije podcastov Novi izzivi boljša zakonodaja si bomo ogledali, kako Evropska unija varuje te dragocene gozdove. Starorasli gozdovi so v Evropi redki, majhni in razdrobljeni. Pokrivajo manj kot 3% njenega celotnega gozdnatega območja. Okrog 90% primarnih in staroraslih gozdov v Evropski uniji je v Bolgariji, Romuniji ter na Finskem in Švedskem. Gre za neokrnjene naravne ekosisteme, v katere je človek le malo ali sploh ni posegel in kjer živali in rastline že stoletja prosto živijo in uspevajo. Ti gozdovi so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj usrkavajo in skladiščijo ogljik, zagotavljajo pitno vodo, uravnavajo lokalne podnebne pogoje in ohranjajo zdravje ljudi. So tudi dom številnim ogroženim vrstam. Eden največjih in najbolj znanih staroraslih gozdov v Evropi je Beloveški gozd, ki se razteza čez mejo med Poljsko in Belorusijo. Je eden zadnjih pragozdov v Evropi in je dom številnim prosto živečim vrstam, vključno z evropskim bizonom, ki je v preteklosti že skoraj izumrl. Je tudi UNESCO-vo območje svetovne dediščine. Še en primer evropskih staroraslih gozdov so pragozdovi v Karpatih, ki se raztezajo čez Romunijo, Slovaško in Ukrajino. Ti prostrani pragozdovi so med največjimi neokrnjenimi gozdovi smernega območja v Evropi. So dom nekaterim najbolj znamenitim divjim živalim na celini, kot so medvedi, risi in volkovi. V Apeniniških Alpah v Avstriji se razprostira še en osupljiv primer staroraslega gozda pod varstvom Evropske unije. Narodni park s staroraslimi bukovimi gozdovi je največje območje zaščitene divjine v Avstriji, ki nudi varno zavetje redkim vrstam, kot so risi, žolne in sove. Kljub izjemnemu ekološkemu pomenu ter pomoči UNESCO in Evropske unije pa so ti starorasli gozdovi močno ogroženi, zlasti zaradi obsežne nezakonite sečnje, podnebnih sprememb in prekomernega turizma. Pragozdovi in starorasli gozdovi so nenadomestljivi in so zato ena ključnih prednostnih nalog Evropske unije. Ta je z leti razvila vrsto politik, strategij in pravnih okvirov za zaščito ekosistemov za prihodnje generacije. Oglejmo si nekatere od njih. Ena temeljnih pobud je omrežje Natura 2000. To je največje usklajeno omrežje zaščitenih območij v Evropski uniji in zajema tako kopenska kot morska območja. V omrežje so vključeni tudi Beloveški gozd in deli Karpatskih gozdov. Cilj omrežja Natura 2000 je varovati naravo in zagotavljati trajnostno rabo naravnih virov. Evropska unija je v okviru Evropskega zelenega dogovora uvedla strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ta določa velikopotezne cilje za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in zaščito evropskih naravnih habitatov. Ena ključnih zavez strategije je zagotoviti strogo varstvo vseh preostalih primarnih in staroraslih gozdov v Evropski uniji. To pomeni, da se v gozdove ne sme posegati. Sečnja, razvoj infrastrukture in človekovo poseganje, ki bi lahko škodovali naravnemu ravnovesju, so prepovedani. Strategija določa tudi, da se do leta 2030 zasadijo vsaj 3 milijarde dreves. Tako naj bi obnovili degradirane ekosisteme in povečali pokritost z gozdovi. Poudarek pa ni le na sajenju dreves, treba je namreč zasaditi prava drevesa na pravem mestu. Le tako bomo podprli biotsko raznovrstnost in se bolje prilagodili podnebnim spremembam. Evropska komisija je julija 2021 sprejela strategijo Evropske unije za gozdove, ki dopolnjuje strategijo za biotsko raznovrstnost. Osredotoča se na trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihovo obnovo. Njen cilj je povečati odpornost evropskih gozdov proti podnebnim spremembam in spodbujati prakse, ki koristijo okolju in lokalnim skupnostim. Pri tem je treba podpreti tudi trajnostno gospodarjenje z gozdovi, da se doseže ravnovesje med gospodarskimi potrebami in ohranjanjem okolja, spodbujati uporabo lesnih proizvodov iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari, in varovati starorasle ekosisteme, ter spodbujati alternativne gospodarske dejavnosti, kot je ekoturizem ali pridelava nelesnega blaga, na primer medu ali zdravilnih rastlin. Te dejavnosti omogočajo trajnostno preživetje, hkrati pa ohranjajo gozdove neokrnjene. Strategija poudarja tudi pomen spremljanja in poročanja o zdravju gozdov. Evropska unija zato pripravlja zakon za vzpostavitev okvira za opazovanje gozdov. Z njim bomo poskrbeli za dosledno zbiranje podatkov o biotski raznovrstnosti, zdravju gozdov in gospodarjenju z njimi in zagotovili izmenjavo teh podatkov med državami članicami. Tako bomo lahko sprejemali boljše politične odločitve. Staroraslih gozdov pa ni mogoče učinkovito zaščititi brez znatnih finančnih sredstev. Evropska unija je v ta namen vzpostavila več mehanizmov okoljskega financiranja. Glavni je program za okolje in podnebne ukrepe, znan kot program LIFE. Sredstvi iz programa je Unija od leta 1992 po vsej Uniji sofinancirala več kot 5500 projektov s področji biotske raznovrstnosti, obnove narave in prilagajanja podnebnim spremembam. V zvezi s pragozdovi in staroraslimi gozdovi se iz programa LIFE financirajo pobude za obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov in izboljšanje biotske raznovrstnosti, pobude za boj proti grožnjam, kot so nezakonita sečnja, gozdni požari in invazivne vrste, ter pobude za raziskave in inovacije na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Še eno ključno orodje financiranja je skupna kmetijska politika. Čeprav se osredotoča na kmetijstvo, zagotavlja tudi finančno podporo za kmetijsko-gospodarski sistem, to je trajnostno rabo zemljišč, ki drevesa vključuje v kmetijske krajine. Ta pristop povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje kakovost tal in gospodarjenje z vodo. Skladi skupne kmetijske politike za razvoj podeželja spodbujajo lastnike gozdov, da trajnostno gospodarijo z njimi, ter financirajo ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in biotsko raznovrstnost. Na voljo so na primer sredstva za sajenje avtohtonih vrst, zatiranje škodljivcev in obnovo degradiranih gozdnih območij. Tudi program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa financira projekte za razumevanje in izboljšanje gozdnih ekosistemov. Ti vključujejo preučevanje vpliva podnebnih sprememb na pragozdove, razvoj inovativnih tehnik gospodarjenja z gozdovi in znanstveni napredek pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za varstvo evropskih gozdov pa niso odgovorne le države članice. Gre za skupno nalogo na ravni Evropske unije. Evropski parlament je v središču teh prizadevanj in se močno zavzema za ohranjanje primarnih in staroraslih gozdov. Imel je ključno vlogo pri oblikovanju strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 z ambicioznim ciljem, da se strogo zaščitijo vsi preostali primarni in starorasli gozdovi v Evropski uniji. Parlament poziva tudi k spodbujanju trajnostnih gozdarskih praks, ki preprečujejo obsežno krčenje gozdov. Aprila 2023 je sprejel zakonodajo, ki skrbi za to, da blago, ki ga uvozimo v Unijo, ne prispeva h krčenju ali degradaciji gozdov po svetu. Sprva naj bi začela veljati decembra 2024, a so začetek veljavnosti prestavili za eno leto, da bodo imela podjetja dovolj časa, da se prilagodijo na njo. Evropski poslanci so februarja 2024 podprli nov zakon, v skladu s katerim si bodo morale vse države članice prizadevati za obnovo naravnih habitatov. Parlament tudi pozorno spremlja izvajanje politik ohranjanja narave, odbor Evropskega parlamenta za okolje pa redno ocenjuje napredek na tem področju in skrbi, da se zaščitni ukrepi tudi dejansko izvajajo. Ustrezno financiranje je ključnega pomena in parlament ima pri zagotavljanju sredstev za zaščito biotske raznovrstnosti osrednjo vlogo. Z evropskima programoma LIFE in Obzorje Evropa ter skupno kmetijsko politiko si prizadeva za večje naložbe za varstvo narave. Evropska unija uvaja ukrepe za zaščito pragozdov. Njihov cilj je poskrbeti za neokrnjenost teh ekosistemov, da bodo lahko še naprej znatno koristili okolju. Pri varstvu narave namreč ne gre le za ohranjanje okolja, temveč za zagotavljanje naše prihodnosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: È mezzanotte e 9 minuti.
5: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
6: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
5: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Il sogno con Antonella.
9: Di che cosa vi occupate?
8: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
9: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
8: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
9: E le pagine quindi sono nome?
8: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Tre città, una sola voce. 6023.